Kár lett volna kihagyni, nem? Akkor most jöhet a Honi csillagászat fejlődése egy ilyen vízparti helyen?

0: Köszönjük szépen!
1: Hát igen. Észrevettétek bizonyára, hogy az ilyen lassabb számok után nagyobb köszönömöket mondok. Mert hogy az olyan gerjesztő dolog, hogy az ember köszön. Én mindig fölgerjedek tőle. Figyeljetek, most egy következő szám következik. Ez érdekes azért, amit mondtam, nem? Hiszen mi következne, nem egy következő szám, mondjuk ezen kívül még esetleg jöhetne egy meteor, ilyesmi. De ennek a számnak egyébként az az érdekesség, hogy az első öt kispál szám között volt valamikor 1980, mondjuk 8-ba. Ez nem 7 volt, de lehet, hogy 87-ben, csak akkor nem fejeztük be. Minden esetre az ötödik lemezre az űrre került rá, amelyik 1995-ben jelent meg, és emiatt aztán most játsszuk el. Az a cím, hogy Jelvény nélkül.

Azt hiszem, erre mondják, hogy ezek a dió percei. Most az előbb előrittyentette egy kis hippi ízű Hammond szólót, most pedig, mint zongora művész, következzék. Ezt azért csinálja, hogy érezzétek, hogy ebbe a hidegben milyen nehéz zongora művésznek lenni. Így.

0: Na ez a tévút. Figyeljetek! Azt mondja, hogy hello, hello! Azt mondja, hogy most következik az a pillanat, amikor hát a Dio volt már organista, volt, bot csinálta MC, volt zongorista, és most nem mondok semmit, de az Apa, Anya és a Kígyó című számban a Dio, mivel ugye abban eredetileg sincsen zongora, jó fián anya lesz. És hát ugye a kispince volt véletlenül ez a World Music kígyós cág, ő lesz a kígyó. Ez így nagyon szigorúan ki volt találva. Az egy picit rájuk lett bízva, hogy mit csinálnak, amíg mi hárman eljátszok ezt a dalt, ők addig egy balettot bemutatnak nektek, vagy ilyesmi. Nem tudom pontosan, mit találtak ki, hát majd gyere András, akkor ide álljatok a szélére, és aztán jöjjön a mutatvány, először hagyjátok érvényesülni a zenészeket. Ja, oda lemész? Jó, jó. Dio is.
1: Jó.
0: És akkor hát mi csak itt szerényen a háttérben zenélünk, és akkor következik a dráma. Íme. Bocs, nem léptem ki a izémat, a pedálomat, és nem szólt teljesért. Ne arra ugyatok, hogy elindultatok már. Van valami ötleted, mit fogsz csinálni? Vagy megbeszéltétek? Jó. Jó, te ne úgy állj, mert így csak mi látjuk, hogy mesztelen nő vagy.

Micsoda koreográfia, ha? Aki tud, az tud. Na nézzük akkor. Komoly, egy kicsit behangolok. A Presto Rock jön egyébként. Ez még egy olyan hőskorszaki dal, amikor azt... Ez még egy olyan hőskorszaki dal, amikor azt figyeltem meg, hogy...

Ugye ez volt az éjfél, és ugye mi jön utána? Nem hallom!

Következzék a cocatánc. Lírai kezdés után egy zord intro, és aztán jön az énekes, és megmondja a tutit.

És bár nem ide tartozik, mert ez nem a legvidámabb számunk, de sok boldogságot kívánunk Philip Szabosnak és Pap Nikolettnek, akik 10 nap múlva házasodnak. Mert a remény az él. És ezúton köszönünk igaz szívből boldog születésnapot Heidl Zsófiának. Igen, mert tavaly képzeljétek, azt hiszem a tesóját, a Sárát mondtuk be. De ilyen hülyeséget. Hello Zsófi! Boldog szülinapot. Na kérem szépen, a Lecsónak is egyébként boldog szülinapja van, azt is mondjuk be. Leskovics Gábornak is boldog születésnapot kívánok! Na kérem, hát akkor most ugye pont nem a legjobbkor mondtam, mert éppen belesüllyedtünk volna egy ilyen jó depresszív hangulatba ezeket a dolgokat, de hát pont erre jó, hogyha vannak ünnepek az életünkben, azt mondja, jöjjön az ár az égbolt, nem?

Hát köszönjük szépen! Úgy... Volt majd egészségetekre? Nagyon jó tartjátok magatokat, nem tudom, hogy mi van veletek, de igazából olyan klasszul néztek ki. Csak egészség legyen, csak egészség legyen. Ha az életben nincs már több móka, azért ez reméljük, meg mindenkinek odébb van. Most ebből is iszom, mert azért ez jobb. Hát akkor... Beállok kis terpezbe. Mehet.

Hogan sus paradis. Csasszi, tartanád a frontot addig állal, meg ilyesmivel, vagy a közönség? Megkérik a közönséget, hogy a közönség imitálja a női orgazmust, hogy hogy gondolják, hogy ez milyen. Esetleg addig tábortűzű gitárra kísérjük a tisztelt közönséget.

0: aplaudo van a quemar tuya con ellos.
1: És most a csajok.
0: Most figyeljetek.
1: És most a skat.
0: Álljon meg a menet. Na. Mi ez a kollektív baszás? Össze-vissza kell csinálni. Ez, mi ez az óriási grupper szex? Ez olyan, mint a katonai eskü. Ja, ti ezt nem tudjátok, mert már fiatalok vagytok. Ki volt katona? Tegye fel a kezét. Na, azért jó van. Vannak izé becsületes ilyen zöldbundért hordott fiatal emberek is. Na figyeljetek, azok emlékeznek, én szerintem az egész katonaságban az volt a legjobb, mikor a katonai esküt mondtuk. Én, és akkor mindenki mondta nevét, teljes anarchia volt, nekem azt tetszett a legjobban benne, semmi más nem tetszett egyébként, de úgyhogy most azt javaslom, hogy mindenki még olyan magánhangzókat is mondjon egyszerre, és teljesen a ritmustól függetlenül, ne foglalkozzatok a zenészekkel. Ami így eszébe jut, ami hogyha egy igazi olyan kozmikus orgazmusa lenne, akkor legszívesebben azt kiabálná. Na, mit szóltok hozzá? És mindenki így gondolkodjon, hagyok időt, addig a többiek jazz játszanak, az mindig jó arra, hogy az ember mondjuk kivegye a pénzét a bankból. Most megvan mindenkinek? Akkor csönd! Na, alakul ez. Most a fiúknak már nem kell többet, mert ők ugye nem tudnak egyből, hogyha elmennek, akkor nem tudnak egyből utána még egyszer elmenni. Úgyhogy akkor most csak a lányok. Ez jobban tetszik egyébként. Na, térjünk vissza a ritmushoz. És hagyjuk ezt az orgazmus dolgot, ezen ugorjunk át. Ennyi szex bőven elég egy este, nem? Ebben az én koromban bőven. Mert akkor már a régen-régen nem történt semmi, se az a titkos dolog,

0: nagyon halkan.
1: Mondja a csajok.

Ez egy szép volt, nem? Gratulálok nektek, nagyon szép volt, tényleg, ahogy így együtt. Figyeljetek, azért nincsen Kispál koncert sztárvendég nélkül, természetesen, mivel Pécs közel van, ezért könnyű volt sztárvendéget találunk, nem tudom, észrevettétek-e, hogy az, rám is az van rám írva, hogy Rock and Roll Star Pécs. Ugye van még egy ilyenünk, hát a Kispál. Csak ő most a kígyójármez miatt nem tudott ilyen pólót húzni. De azért van még egy igazi, a legcsodálatosabb, aki létezik a Földön. Brajtigam.

0: Gábor. És milyen gyönyörű fellépő ruhát húzott ma. Ez kitől kapta, az intim tornásoktól, vagy kitől? Azoknak van ilyen.
1: Prince.
0: De egyébként is úgy nézel ki, mint az intim tornás basszusgitáros. Az figyellek, a Sanyi. Te ilyen Sanyi hasonmás versenygyőztes vagy. Vagy lehet, hogy ő utánoz téged?
1: Lehet.
0: Bizony. Ez a magyar pop nagyon belterjes, vagy lehet, hogy ugyanattól az anyától vannak, az is nagyon lehetséges. Na, figyeljetek, akkor most eljátsszuk a zsákmányatot, de tudjátok miért? Vagy nem, először nem játsszuk el. Figyeljetek, először csináljuk, hogy én azt mondom, hogy eljátsszuk a zsákmányatot, aztán utána azt mondom, hogy mégsem, mert egy hisztis rockstar vagyok, ugye azok mindig hisztisek, és ti azt mondjátok, a kurva anyád! Jó, ezt nem mondjátok, mert ezt tényleg nem mondjátok. Na, de gondoljátok, akkor nem sértődök meg. És utána, miután itt hagytunk benneteket, mert titeket egyáltalán nem érdekel az, hogy mi itt vagyunk-e vagy nem, magatokba elénekelitek, jó? Mi ezt meghalljuk, hogy milyen elemi igény van erre, és visszajövünk és eljátsszuk, jó? Na, ezt csináljuk. Nem játsszuk mégse!

Tempót fogok vezényelni.

Ne. Gábor, ez túl egyértelmű. Olyan érdekesebb tempót vezényelj, mely. Nem akarjátok elénekelni? Akkor felrúgjátok a koreográfiát. Veletek is nehéz nagyon. Hát nem tudom, most figyeljetek.

Jó, ennyi elég, majd a közepén úgy is lesz, és akkor egybe elénekeljük, hogy aki nem tudja a szöveget, az meg álljon hátrébb, hát most ne arra úgy jöttem, de ilyen. Neked ezek én a foglalkozók, ez nagyon ügyes dolog, ez a gitározás.

0: Köszönjük szépen! Bratigan Gábor, a csodálatos! És engedjétek meg, hogy bemutassam a többieket is, ha már egyszer így alakult. Császári Gergő, aki tavaly is itt volt már velünk. A zenekar utolsó dobosa, Mihaly Kábel. A zenekar első és utolsó billentyűse, Diósi Ákos. Aki titokban, Dezső is. A zenekar névadó. Nem akarom mondani, hogy címer állata, hanem... Mi vagy te? Madar? Címer... Igen, a zenekar kabala állata, Kispál András. Ez volt. A csodálatos. Most mi van, ez nem jó? Most te is mondhatsz valami csúnyát rám, na.
1: Megalolvasjuk.
0: Azt hittem végre azt mondja, hogy szép vagyok és okos. De hát úgyis háttérben mindig ezt mondja egyébként. Köszönjük szépen nektek, köszönjük, hogy velünk voltatok. Vigyázzatok magatokra a ma este folyamán. És természetesen érezzétek jól magatokat. Nem csak a Visingon Orfűn, hanem úgy egyébként is, amerre jártok. Sziasztok!

Köszönjük szépen, jövőre már nem fogunk ilyen mélyen meghajolni, mert most már kopaszodunk. Szevasztok, köszönjük. És hogyha megengeditek nekünk, akkor hát ugye a zsákmány alatt az egy ilyen kakuktojás volt, de azért mi mindenképpen kitaláltuk már előre, hogy mi legyen az utolsó dal. Font azért, mert ugye a zenekar két meghatározó embere muzsikál benne. Dió és Andriska. Úgyhogy most akkor jöjjön egy dal, aminek az eredeti klipjét is itt levetítjük, mert ezt szeretjük. Mert mi vagyunk rajta, meg azok a gyerekeink, akik akkor már megvoltak. Amikor ez a klip készült.

0: Többiek. Úristen, van egy dudás ember, azt nem akarjátok, hogy dudázzon? Miért ne? Hát gyere dudál, ha engedjétek már, hadd dudázzon. Köszönjük szépen, úgy látom, hogy egy ilyen levezető dudaszóló vár rátok. Szevasztok, köszönjük.
1: Gyere. Köszönjük. Ciao. Ciao. Ciao. Na.

utoljára ha kap eszi, ma kibontotta ilyen vadul a magyaros csokoládét, ahogy én próbálom felidézni a számakordjait. Ezt azért próbáltam ilyen vicces lenni, mert most olyan szám jön, amit még komolyan mennyire.

Oh, helyi Santana! Elfelejtettetek beletapsolni a szólóba, mint egy rendes jazz koncerten, de nem baj. A megdöbbenéstől csak ültetek, ugye? Most pedig egy dal.

0: Köszönjük szépen. Most pedig egy dal, amiben aztán tényleg minden jó érzésemet összegyűjtöttem, mint szövegíró, és belezsúfoltam az összes olyan klassz dolgot, amit szerintem akkor jónak gondoltam. A fröccsivástól kezdve a napsütésen át minden.
1: Rockinform.hu
2: Rockinform.hu
1: A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza 2021. februárjában.
2: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt találhatsz.
1: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
2: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.

0: rockinform.hu.
1: A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza 2021 februárjában.
0: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt talál.
1: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
0: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.
1: rockinform.hu.
0: rockinform.hu.

Köszönjük szépen! Jó estét kívánunk! Ez itt a Kispál és a Borsz csendes ülős zenekar. Engedjétek meg, hogy bemutassam a zenekar gyorsan, hiszen vagyunk néhányan olyanok is a színpadon, akiket esetleg nem ismertek. Diósidi Ákos, őt talán igen. Zongora, egyéb hangszerek. Szabó Attila, a vonós szekció fővonósa. Pál István Szalonna, a nagyszerű primás, és Kunos Tamás Brácsa. A zenekar új dobosa, Bóra Áron. A zenekar régi dobosa és új ütőse, Tóth Csüli Zoltán. És a zenekar örök vendégművésze, Leskovics Gábor. Köszönjük szépen! Most pedig egy olyan dalt játszunk, ami mind húsvétkor, mind karácsonykor.

0: Rockinfon.hu.
1: Rockinfon.hu.
0: A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza 2021 februárjában.
1: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt találhatsz.
0: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
1: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.
0: Rockinfon.hu.
1: Rockinfon.

0: rockinfo.hu.
1: A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza 2021. februárjában.
0: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt talál.
1: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
0: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.

Köszönjük szépen, a következő szám az Sarsorról szól. Nagyon könnyű Sarsorról dalt írni, mert csak azt kell mondani, hogy Sarsor, és egy csomó embernek már összeszorul a szíve.

0: rockinform.hu.
1: Rockinform.hu.
0: A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza 2021. februárjában.
1: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt találhatsz.
0: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
1: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.

0: rockinform.hu.
1: A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza a 2021 februárjában.
0: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt találunk.
1: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
0: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.
1: rockinform.hu.
0: Rockinform.

0: Rockinfon.hu.
1: Rockinfon.hu.
0: A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza 2021. februárjában.
1: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt talál.
0: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
1: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.

Köszönjük szépen, most pedig villanyok lekapcsolódnak, és kezdődik egy pár olyan szám, ami sötét, de az igazi. Félni nem ér.

Köszönjük szépen! Most aztán iszonyú nagy fény van, aztán utána megint sötét. Most már teljesen sötét van. De a sötét néha jó arra, hogy eljátszunk ilyen szép istenes dalokat. Egyébként nyilván a három szeletre vágott Kispál életmű, ha lehet ilyet mondani, azért merült fel annak idején, mert hogyha csak egy lett volna, mondjuk egy koncert, akkor ugye mindig, akkor eljátszottuk volna a Zsákmányatot, az MS-ét, a Hússágó időt, meg ez, az összes ilyen. És akkor az ilyen jó számok, mint például ez, ezeket nem játszottuk volna el. Kicsit diszonáns, de azért szép is. Ráadásul ez egy ilyen istenes darab lesz, majd ördögös is, de ez most egy ilyen istenes.

Köszönjük, hogy... Tudjátok mit. A következő dal is egy hát ilyen viszonylag ritkán játszott, mondjuk úgy, hogy szinte ismeretlen dalunk. Persze szerepel egy lemezen, a Turisták bárhol című. Ahol úgy 2003-ban már akkor is arab terroristának öltöztünk, de hát ez már régen volt. Na, minden esetre én jó szívvel emlékszem arra a fiatal emberre, akiről ez a dal szól. Mondjuk magamról én írtam, talán lehettem 13.

Hát ugye mondtam, istenes szám volt, akkor most jön az ördögös. Amit hallottok most az elején, ez itt az annak idején, amikor írtuk ezt a dalt, egyébként egy ilyen Cseh Tamással közös estre készültünk akkor, és egy Cseh Tamás dalnak a feldolgozása lett volna, ez aztán lett belőle egy önálló dal, de ez itt, amit most először bejátszásként hallottok, ez akkori első hangfelvétel ennek a dolognak. Csak azért, hogy abból induljunk el.

amekkor váratlanul feljön a nap, és kezdetét veszi egy új, amely még csodálatosabb lesz, mint az előző.

0: Hát igen, ez a kicsit had mindig egy óriási sláger volt. Egészségetekre!
1: Egészségetekre!
0: Most pedig Diósi D. Ákos elővezeti, hogy milyen egy technikai, könnyű technikai tus. Azt hiszem.

Qui se parle, Andrés? Egészségére! Kérem szépen, most pedig egy dal, amellyel már-már Paulo Coelho-i magasságokba süllyedtem egészen fiatalon. Mutatom, rengeteg szép bölcsesség van benne.

0: Köszi, köszi, köszi!
1: Köszönjük szépen! Bírjátok még, minden jó? Szóljatok, ha unjátok magatokat, akkor kicsit kereplőzök. Figyeljetek, a következő számnál például iszonyú önkritikát gyakoroltunk, azt mondtuk, hogy ezt szeretjük, ezt számod olyan kis aranyos, vagy minden, de azért kétszer meg is lőtődik benne a szöveg, akkor inkább csak ugye felét játsszuk el. Na mit szóltok? Mondjuk innen, hogy Kispi, kész vagy? Várjál, hogyan? Ez az, figyeljetek. Szöveggel akarjátok az elejét, vagy szöveg nélkül? Úgyis a közepéről kezdjük, úgyhogy mindegy. Majd egyik nap azt találom ki, hogy másnap százolnak. Várjál, így van valahogy? Megvan, én nekem megvan. Figyelj, egy, két, három, egy. Majd egyik nap azt találom ki, hogy másnap százon én nyerek, és nőgyek vesznek körül, de nem szeretek egyet sem, tehát párszor győzök, de már csak megszokásból. Aztán egy másik nap továbbfutok. Tiszta erőből, ahogy csak tudok. Amíg csak fel nem bukok. Lélegez, mondják a doktorok, de én akkor már tényleg...

Most pedig egy olyan dal következik, amiről a kispi azt mesélte nekem, hogy a rajztanár bácsi, a szegény kislányával elemeztette ezt, vagy mi volt, kispi? Ja igen, rajzfeladatnak adta föl, azt mondja, hogy mi jut eszébe a csigáról.

0: Köszönjük szépen!
1: Köszönjük szépen, most pedig egy olyan dalt játszanánk el nektek, aminek a zenekar annak idején köszönhetett egy nagyon szép, tartalmas kirándulást Magyarország egyik legszebb táján, és egyben újra és újra kísérletet tennénk e dal kapcsán a Magyar Nemzettest egyesítésére. Bár most a futballisták egy kicsit belehúztak, de hát azért mi sem maradhatunk le. Ez annyira óriási kísérlet, hogy a refrén az ráadásul nemzetközi nyelven van, hogy tudjuk együtt énekelni. Ja, az az Ábel meglepetése, hogy ezzel a dobba kezdi. Ez a sámán dobolás, vagy ez mi? Ja, hogy a... Nagyon jó.

És a nagy globális kitekintés után melyel talán újra egyesült a magyar nemzettest, most következik egy erősen

0: Ista darab, mely arról szól, amikor egy fiú ágyában alszik, amelyik nem az övé. Már hogy a fiú sem, meg az ágy sem. Látszólag homoerotikus darab, de egyébként igen.
1: Nem mondhatok semmit, de léthazugságban élek, s a képetekben nyomnám, kicsit meghalnátok. Semmi komoly hangos Béla, elsköszön, de tényleg.

Köszönjük szépen! Kisfi mindig azt szokta mondani, hogy játsszuk azt a csíkfeldolgozást. Ez volt az. Na, akkor most következik egy olyan dal, amelyik szerintem a Kispál és a Borz talán utolsó négy dala közül a kedvencünk. Az a címe, hogy a többiektől szép az élet.

Érzitek a terápiás hatását a dalnak? Ahogy így lassan együtt elmondtuk a végén. Mondom, hogy nem fáj. És ugye nem? Egyből. Ezt tudja a pop. Na, figyeljetek, azt megismeritek, hogy amikor a Diósi elkezdi azt a fájt játszani, amit én találtam még valamikor egy Sound Forge-ba, és ebből lett a dal. Majdnem olyan jó, mint egy

basszus gitáron. És látjátok, hogy hogy készült. Egy gondolkodtunk, hogy figyelj, mi legyen, ilyesmi, ez jó?

Ma túl sok a legjobbak. Köszönjük szépen! Érezhetően a vége felé vagyunk, érzitek? Tartalmilag, ahogy így fel van építve a műsor, ez így... Hát jó, nem azt mondom, hogy húsvágó meg a hídverő, de azért... Szövegben ott vagyunk a végénél. Mutatom. Ez tényleg az utolsó szám, hogy most jön. Hát kicsit hatásvadász szerintem is, de hát most mit csináljuk? Ebben a korban az ember rámegy a hatásra, meg annak a vadászatára. Ha ez a vég... Ez egyszerű, de szép.

Jó, így is vége lehetne, de ez olyan, olyan mint hogy elvágták volna, nem? Folytassuk?

Én tudtam, mi lesz a végén. Köszönjük szépen! A zenekar utolsó előtti, ám majdnem legjobb dobosa. Bora Áron. A zenekar utolsó, ám majdnem legjobb dobosa. Második legjobb. Az egyik legjobb. Mihalik Ábel. A zenekar állandó és egyben legszebb vendégművésze Leskovics Gábor. ...1996-tól működött közre, aztán később mondjuk úgy, hogy beette magát a zenekar szövetébe. Diósi D. Ákos, az utolsó billentyűse a zenekarnak. És a világ talán legjobb, de a Kispál és a Borz mindenképpen elmondható, hogy a Kispál és a Borz legjobb dobos a Kispál András! És nem gyakorolt erre most. Tehát ez gyakorlás nélkül. Egyben a világ második legszerényebb gitárosa. Gyere András, hajolj meg azért, hogy lássanak, mert a dob mögött nem látszol olyan jól. Tudja pörgetni a dobverőt. Ezt ma tanulta. Köszönjük szépen! Köszönjük szépen, csodálatos nyarat nektek, csodálatos fishingelést, és hát természetesen csodálatos Magyarországot, amíg tart ugye legalább az EB. Sziasztok!

annyira belejöttünk, hogy megbeszéltük, hogy jövő héttől akkor turné.

van egy népdal egyszerűségű dalunk, ami igazából nem futott be olyan óriási karrier, de most én hirtelen még utolsó leheletével rátok bocsájtanám. Ha gondoljátok, ez azért jó, mert akkor olyan mindenki nagyon pozitívan fog távozni. Most azért az nem rossz érzés most, főleg ma, nem? Hm? Na, akkor megtanítom. Csak a refrényét.

Erika, tud, megy. Meg neki megjegyezte? A dallama az nagyjából ennyi lesz, tehát azért nem bonyolítjuk túl. Akkor kezdjük el, nem? Hogy kezdődik ez, Lecsó? Csak a nagyon szerelmes lányok... Ez már lemezminőség.

ezzel a pozitív üzenettel a szívetekben. Közben azon gondolod, hogy most ez pozitív vagy nem pozitív, minden esetre a lényeg az üzenet, nem? Köszönjük szépen, hát lassan elfogyott minden, ami már a tervezett volt a részünkről. Ti azért ne fogyjatok el, érezzétek jól magatokat ma, meg ami vissza van. Köszönjük szépen!

0: I'm say yalam, sorry you do lani. I'm say yalam, sorry you do lani.
1: Stráda Rádió, egy sziget a zene dzsungelében.

el is szakos hallgatók. Tudtok szépen élni, de mára mindenki hajót. A karmakának megyen, mint hát él bizonyságot tenni. Közel a vég, de előtte

Jézus, a terasza üteléket. Látták, hogy ott valamit 200-al előznek. Ferrari Porsche-kat és Porsche-k viszont. Gondolták a lüktető élet el a viszony. Ide elkezdeni,

0: Strad Rádió. Hallgass ránk!
1: A következő dal pedig egy olyan dal,
2: ami csak a megjelenése után 6 évvel, vagy 7 évvel, vagy 8 évvel ment ki a divatból, vagy vált anakronisztikussá.

0: rockinform.hu.
1: Rockinform.hu.
0: A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza 2021 februárjában.
1: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt találhatsz.
0: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
1: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.
0: Rockinform.hu.
1: Rockinform.hu.

0: Rock Humor és Ingyenes Zene. The Best Music Channel. It's the final countdown. 4, 3, 2, 1. Here we go. Ez a Prisoners. A mikrofon mögött Tóth Zoli. Tóth Zoli.
1: Jó reggelt, drága aranyfüleim! Nagyon-nagyon nagy és még nagyobb szeretettel köszöntünk mindenkit itt a Strada Rádióban, ahogy mondani szoktam volt. Ha itt vagytok, akkor minek mondom azt, hogy Strada Rádióba gyertek? www.stradaradio.hu. De jó helyen jártok, mert ha itt vagytok, akkor minek mondom? Ha meg nem, illetve fordítva, nem. Tehát, hogyha itt vagytok, akkor minek mondom? Ha meg nem vagytok itt, akkor minek mondom, mert nem vagytok itt, tehát nem halljátok. Ennél már csak sokkal rosszabb dolgok fognak történni, sőt, ami ennél még rosszabb, nagyon-nagyon-nagyon keveset fogok beszélni, ami nem igaz.
2: Marad csöndbe, légy szíves, mert nem hallom tőled a rádiót.
1: Hát igen, vannak, akik szeretnek engem, és ez természetes a mai napon is, mint mindig, rendhagyó lesz a program, mondom ezt úgy, hogy rengeteg régi-régi dallam fog szólni. Azok, akik a kattogós zenét és az Örültek házát, egy jó kis afterpartyt várnak tőlünk, hát bizony délután, akarom mondani 11:00-kor, ez nehéz lesz. Valamelyik hétfőn és csütörtökön este 6 órakor ismétlődik ez a program, ez a mai kétórás anyag, amiben a múltat idézzük fel, de, mint mindig, az utóbbi időben átdolgozások. A drága aranyfüleim, bárkinek bármilyen kérdése van, hozzám forduljon bizalommal, és hát természetesen, ha tudjuk, akkor teljesítjük zeneileg, ha nem ma, akkor holnap, vagy soha. Na jól van, kezdjünk hozzá! Elképesztő, és még annál is több levél érkezett hozzám. De miért nem lehet több rock'n'roll zene? És nem csak rock'n'roll, hanem jó kis rockabilly. Aranyfüleim, 2 órában összezsúfoljuk a múltat, az éppen aktuális jelen és a várható jövőt. Tetszik, nem tetszik? Ma ez fog szólni.

Kedves rága mindenki! A 11 órási kezdéssel egyúttal el kell mondanom, mert ez semmi összefüggés nincs a 11 óra, és a mondandóm között viszont 100 millió % hogy újdonság nincs a programban. Illetve annyi, hogy mindenféle zenei kategóriába bele fogom kóstolni, van, aki a rock and roll szereti, van, aki a rock zenét, van, aki a funkit. És hát persze van, aki a múltat. És teljesen mindegy, hogy mennyire öreg, mennyire fiatal, mennyire régmúlt, mennyire ismeri a dallamot, tudja énekelni. Hát drágáim, 11 órakor mit tudok csinálni? Semmit. Ha a testben nem is, de lélekben mindenki bízom benne, hogy megmozdul, a dallam pedig az örök zöldek kategóriájában a legjobbak közé tartozik. Nagyon van, fog be bászlád a szád.

0: a mondhat, csátok, hogy igen, igen, ez a zene, de nem az az én kedvencem. Lehetne folytatni éppenségre Goával? Egy jó kis klasszikus house zenével? Lesz a mai napon, már csak feldolgozott változatban a múlt. A szöveget remélem írt, és ha már te igen, nagyon-nagyon kemény zenék szólnak, sokan jogon mondhatják, jaj, de hát én a funky zenét szeretem. Ez ma nem az a nap. És rögtön vegyük elejét a problémáknak, bár amikor a meteorológiai intézet jelentését szoktuk mondani, akkor ugyanakkor hozzáteszünk, hogy nyisd ki az ablakot, mindent tudni fogsz, hogy milyen idő van. Az elkövetkező napokban azonban észak-nyugat felől állítólag kisebb légköri hullámok jönnek, amely főként derék magasságban érkeznek, ergo többet szexeljetek, vagy itak a... Hát azt, hogy nem mondom, hogy ígyatok a hétvégén sokkal többet, amúgy megteszitek hajnali órákban, és a melegebb égtájak közül jöhetnek olyanok, ami nem zárja ki annak a lehetőséget, hogy ki kellene találni, hogy vajon hát igen, valójában én most miről beszélek.
1: Ez a Frézniár, a mikrofon mögött Tóth Zoli.
0: Sajnos, drágáim, sajnos vége van a nyárnak. A nyár legnagyobb slágere volt nálam, legalábbis a buliaimban. Főként akkor, hogyha a vízparton voltam, jó helyszínek, jobbnál jobb, tengerpart, Balaton, vagy éppen a Duna, és jött a felszólítás mindenkinek.

0: Rádió kozmetikai osztálya mosolyfokozó zenés arcpakolás felhelyezését szorgalmazza minden korosztály számára.
1: A műzőnénktől garantáltan beindul a lába.
2: Strava Rádió, a legjobb zenék hullámhosszán. Strada Radio.

0: mondtam, hogy ki az, aki kívülről fújja ezt a dallamot, tehát szerintem generációk tömege, elképesztő gyermeki dallamok, és még sokat a több ember. Ha ezt a zenét nem tudja, mondom azt, hogy 100.099.999 tudja.
1: Biztos.
0: Generációk nőtek fel ezen, és persze a vízparton szólnak ezek a dallamok, akkor nincs baj. Egy picit átmegyünk az őzbe, reméljük, hogy enyhe telünk lesz, és akkor a nem tudom hol. Nem is tudom, hogy hol fogunk találkozni, valami tengerparton. Mondta egy barátom, hogy inkább borvirág legyen az orromon, mint vízkő a fogában. És ahogyan ezt már mondották a hétvégén a haverjaim, amikor énekeltek és szólmizáltak, hogy do re mi fa sol la ti do. Ja nem, az úgy van, hogy mi ti szó. Ez a kérdés, ez a költő kérdés, ezt hagyjátok meg a hétvégére. Ma még csak szerda van, a legrondább nap. Mert a hétvége után jön a hétfőket, az kettő, ugye? Szerda a közepe, mert utána megint jön kettő, csütörtök és péntek, aztán újra itt van a szombat, meg a vasárnap,
1: buli.
0: Szombaton a before,

4:12 van, de jön egy klasszikus dallam. Jól belehúztunk az első 10-valány percbe, viszont nincs mese. A meseszerű felvételek mindig a legstílszerűbben szólnak, a legnagyobb kedvenceim közé tartozok a helyszín, a meseszerű dallamok hazája, Jamaica, és meseszerű felvétel, mert az úgy hangzik, hogy reggae, reggelni fogunk. Hú, gyerekek, ez nagyon szép lesz. Beszéltem arra, hogy a mai napon is, mint mindig, rendhagyóak leszünk, és bizonyos dalamok, sőt, mitől nem bizonyos, majdnem mindegyik nem eredetiben szól. Így vagy úgy, de feldolgozva. Na jó, ma megpróbálom most ezt a 3,5 percet nem kidumálni. És hogy drágaim, a helyszín Jamaica, és

0: A mikrofonnál most Tóth Zoli.
1: Hát bizony, 11 órától egészen 13.00-ig szólnak az örökzöld dalamok, így vagy úgy feldolgozva. És néha-néha egy-egy észosztás belefér, mint ahogy azt már tőlem megszokhattátok, ami egyébként nem mindig igaz. És az sem igaz, hogy sokat szoktam dumálni, nem. Drágáim, az a helyzet, hogy a mai nap kicsit rendhagyó. Minden egyes alkalommal ezt mondom, azaz az ismétlés a tudás atya. Viszont vannak igazi klasszikusok, akik azt mondhatjuk, vagy nem, ezt majd mindjárt eldöntitek, hogy valóban az eszek az ész atya. Tanulj Tino, hogy ököl legyen belőled, és így tovább. Voltak igazi klasszikusok, akik azt mondták, hogy mit ér az egész csend az életben, ha a szenvedélyek nem tudnak üvöltözni, meg ilyen klasszikus mondatok elhangzottak, anno valamikor, ezt például azt mondom, hogy jól emlékszem, Szeneka mondta, de nem biztos. Az a lényeg, hogy az emberi természet olyan, mint mindennél jobban szereti azt a valamit, amit valamikor valaki elveszített, annyira visszasóváljuk azt a valamit, amit elvesztettünk, hogy sokkal kevésbé becsüljük meg azt, ami egyébként megmaradt. Na most ez egy nagyon hosszú mondat volt, az előző zene alatt folyamatosan gondolkodtam azon, hogy ez hogy tudom megfogalmazni. Először is komplikáltan mondtam el, ráadásul túl gyorsan, úgyhogy a lényeg. A mai jóléti társadalomnak megvan az ismérve, hogyha nem Nike-ban jársz, vagy nem almás a géped, vagy éppen nem Mercedes embléma van elől, akkor fikázni fognak. Gyerekek, felejtsétek el. A másik autó, amiben nem háromágú csillag van, hanem mondjuk egy ilyen Z betűlás, az Opel, nem Coupel, és akkor az is elvisz A-ból B-be, nem lesz probléma, aki téged azért nem fog szeretni, vagy téged azért nem tisztel, mert nem olyan az autó, de éppen nem Nike a cipőd, egyébként nézd meg a Nike-dat, vagy éppen az Adidas cipődet belül, és az lesz benne, hogy Made in Taiwan, Made in Indonesia, vagy Made in China. Úgyhogy, drágáim, már lehet ezen vitatkozni, egy tény, hogy a zene önmagáért szól, és mindig és mindenkor azt szoktam volt mondani, minden problémán, minden dolgon át tud vinni, át tud billenteni, főként akkor, hogyha a zene kicsit dinamikusabb. Most nem rólam van szó. Rövid észosztás után vissza a feladóhoz, ahonnan elindultuk a mai napon.

0: A zene mindenkié.
1: A zene mindenkié.
0: Legyen a tiéd is.
1: Csak itt hallható muzsikákkal, megállás nélkül.
0: A rádiónk kozmetikai osztálya mosolyfokozó zenés arcpakolás felhelyezését szorgalmazza minden korosztály számára.

Hamilton. Ulyssen. Ez kemény lesz. A mai napon Do What Didi-vel indítottuk. Hát ha sokan nem is, de azért páran biztos emlékezni fognak erre a dallamra. Szóval... tessék emlékezni és dúdolni a dallamot, nem lesz nehéz.

0: Visumból itt.
1: Q Music Now. Internet Radio. A mikrofonnál most.
2: Hát, drágáim, sokszor is sűrűn mondom, ez egy ilyen berögzött rossz beidegződés. Egy gomnyomás és nyomás tovább. Tényleg megpróbálok a mai napon sokkal kevesebbet dumálni, mint általában szoktam. Nem nagyon jön össze. Úgyhogy rock.

Elképesztően sokat vitatkoznak a barátaim azon, hogy bizonyos zenei kategóriát hogyan lehet megélni úgy, hogy ne fogd meg a piát. Hű, ez milyen jó rimmelt, figyeltétek? Ez kemény volt. Szóval, na mindegy, mert hogy most mi a gyógyszer, mi az, ami üt, mi az, ami hat. Drágáim, a pálinka állítólag, illetve hát a 11, ugyanis a pálinka üt, az aszpirin meg hat, ugye üt meg hat, az 11, úgyhogy maradunk ennél a témánál. És jön a mai est. Hú, mai est, bolond vagyok. Hát most még csak 12:30 van. Felvettük ezt az adást, és valamelyik hétfőn vagy csütörtökön este 6 és 8 óra között ismétlése kerül, viszont jön a mai nap, talán az egyik legszebb és legcsodálatosabb dallama, és ezt mondom azért is, mert tényleg vannak felvételek, amelyet egyszerűen, ha meghallgatod, de nem szereted mondjuk a lassú zenét. Anna valamikor a klubokban játszottak lírai felvételeket, lassú, érzelmes dalamokat, akkor összeborultak a pasik meg a csajok, mint rosszabb kocsmák előtt dílik egymásnak dönteni a kerékpárokat, és szerelmes volt egyik a máskába. És mert ezt hát akkor mondtuk neki a srácnak, figyelj, fogd már meg ott hátul, vagy mit tudom. Na jó, eresszük el, rádióban vagyunk, egy biztos, hogy akkor, amikor a jóléti társadalomról beszélek, és arról, hogy próbál az ember, mondván, hogy egy picit, a mikrofon hatalom, és próbáljuk az embereket egy picit jobb irányba terelni. Nyilván, kinek mi a jó, mi a rossz oldal. Egy tény, hogy a belső sokkal fontosabb, én ezt gondolom, ha kétszer annyi, mint mondjuk a külső, de úgy minden estől együtt, némelyeknek, embereknek tényleg csak a fejükre összpontosítanak. Most nem akarom a lányokat bántani, smink, stb. Hát a pasik meg kigyúrják, és közben fogpiszkáló lábuk van, stb. Ez olyan, mint a befejezetlen házak, amelyeknek a tovább építésére már nem volt pénz. A bejárat, palotát mutat fönt, a lakás belül meg a nyavaja, az már vicsiló kinézete van. Na mindegy, most igazán, én nem tudom, hogy miért kalandoztam el ennyire, pusztán csak azért, hogy elmondjam, igenis, a lírai, szentimentális dolgok nagyon-nagyon fontosak az ember életében. Hanyányit el tudunk gondolkozni, 3,5 perc erejéig, mit akartam még mondani, semmit. Most jön az a pont pillanat, amikor szépen kezdem halkítani ezt a zenét, drágáim. Kérlek benneteket, csukjátok be a szemeteket, gondolkozzatok el, nyissátok ki a szátokat, hát ha megtalálja a partner.

tényleg gyerekek, az elmúlt hetekben nem tudom miért, fellángolt egy ilyen Abba és Bóniám, újra és újra, egyre többen írják, hogy szeretnének hallgatni ilyeneket. Újra fénykorát írja az Abba és a Bóniám, közölhető ez annak, hogy iszonyatosan sokan feldolgozták ezeket a dalomokat, tehát gyerekek, ami jó, azt egyszerűen nem lehet elrontani. Én vallom és hiszem ezt, fordítva, jó?

javaslom mindenkinek is, hogy mi volt a 80-as években? Egy gyűjteményes megfogalmazása múltbéli 80-as éveknek, és hogy mi volt, azt most elmondja nektek.

0: Ha itt vagytok, minek mondom? Mert hiszen akkor itt vagytok, ha meg nem...
1: Így én csak azt mondhatom néked.
0: Hát akkor úgyse halljátok.
2: Semmi nem múlt el.
0: Na jó, de mi a folytatás?
3: Ez a Crazy Hours. A mikrofon mögött Tóth Zoli.
0: Hát bizony, bizony, drágáim, egészen 13:00-ig, amely ismétlés, bebocsátkozás, hű de szép mondat volt. Valamelyik hétfőn vagy valamelyik csütörtökön este 6-tól 8-ig, már amennyiben érdemesnek fogjuk találni ezt a dallam kollekciót két órában, hogy megismételjük. De hát bizony, a feldolgozások éveit éljük, már nem is tudom mióta, és egyszerűen az AI jóvoltából és amúgy a zenei paletta, a zeneipar termelékenysége miatt egyre sűrűbben, egyre jobb zenék látnak napvilágot, és bizony, ami nagyon-nagyon nagy sláger volt, nem lehet elrontani, tök mindegy, hogy az a rock and rollban, rock zenében, operában, musicalben, minden ilyen kategóriában szólal meg, azt nem lehet elrontani, de van, valamit el lehet rontani. Viszont a hétvégén a barátom azt mondta, nem volt egyszerű, egy fehérvári bulim volt, nem akarom részletezni, és nem akarunk ingyen reklámot adni fehérvári klubnak. Keressenek meg minket, és akkor majd reklámozunk. Na, lényeg az, hogy nem olyan rég volt a szüret, és a barátom azt mondta haverjának, figyelj, lopó tököt, mindig egy kézzel kell megfogni, így a másik szabad kezetekkel meg tudjátok támasztani az éppen szüretelő barátotokat, aki már nem annyira jó, és hogy mennyire így van ez,

Az imént a 80-as évekről beszélt a zene helyettem. Megint csak egy kicsit hasonló lesz a múltra, bár nem egy dallamot fognak feldolgozni, hanem a folytatásban hasonló kaliberű témát, mint az imént volt a 80-as évek, de hogy telt a múlt. És ha netalán ismerős ez a dallam, egy nagyon-nagyon-nagyon pici áthallás lesz a mostani következő dallam, meg arról, amiről majd a végén fogok beszélni. Tessék figyelni! Válogatni a következő 3,5 percben.

0: A drágáim, nagyon-nagyon szép és csodálatos szavak az élettel kapcsolatban. Egy-két klasszikus jó tanács volt.
1: Azt, hogy élet életed.
0: Egy biztos, hogy nagyon-nagyon sok furcsa dolog történik. Jegyezzétek meg, hogy a trágárok között is vannak jó barátok, de ennél vannak még fontosabb dolgok.
2: Figyelem! Figyelem!
3: Az Animal Cannibals megérkezett.
4: Richie P vagyok.
3: Én pedig Kuka MC.
4: Mi ketten az Animal Cannibals.
3: És ti a legjobb rádiót hallgatjátok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: When I need you there, by my side.
7: Hello, this is DJ Antoine.
8: What happened last night, I don't know.
9: Ez a műsor nem jó kislányoknak és jó kisfiúknak szól.
10: A mikrofonnál most.
11: Tudod, Zoli.

Csodálkozó István és népi zenekara. Csak és kizárólagosan annyit mond, hogy szeretlek. I just call to say I love you. Drágáim, a gyengébe kedvéért. Minden idők, hanem a legjobbak között. De igen, a legjobbak között. Stevie Wonder.

nem lendület, nem, csak érzelem és dinamika. De van minden benne. Érzelem, lendület, dinamika. Elképesztő jó hangszerelése. I just

Bányándi, Jackie Dallamot, esetleg eredetiben, de lehet. Bár a mai nap sem arról szól, hogy a dallamok eredetiben szólnak, hanem a feldolgozások, hiszen, mint mondtam, tulajdonképpen vannak zenék, amit a budapesti konzertgyár kivételével szinte mindenki feldolgozott. Csodálkozó István, I just go to say I love you, közismertem nevén Steve Wonder, és akkor lehet a zenére mondani bármit, hát fejemet vehetitek, lekaszálhatjátok az agyamat, hát egy kis bubú lesz a fejemen, akkor vissza az eredetiekhez. Na jó, nem vagyok semmi jónak elrontója.

rádió, televízió és a hordozók őrzik meg a hangját, hála Istennek. Az, hogy nincs közöttünk, az már borzasztó. Minden idők legjobb magyar énekese, zeneszerzője. És a csodálatos dallamok többsége. Hát sokan vitatkoztak azon, anno valamikor, hogy a kaszabubút ő írta, Benyőmi ki vagy nem, felejtsük el. Nagyon kevés olyan banda van, aki ennyi és meg annyi sláger tudott gyártani. Na hajrá!

0: első számú rádió. És most vissza a te kedvenc slágereidhez.
1: Még mindig érdemes velünk maradni, mert most fokozzuk az izgalmakat.
2: Csak itt hallható dolog a hallgatóké.
1: A zene mindenki, már a tiéd is.
3: Sztráda Rádió. Mi szállítjuk a jó kedvet.
0: A következő 30 másodpercben arról kellene beszélnem, hogy milyen jók vagyunk és milyen csili-bili zenéket játszunk. De minek? De minek?
4: Ez a Crazy Hours. A mikrofon mögött Tóth Zoli. Tóth Zoli.
5: Dehogy én, dehogy, dehogy, dehogy, dehogy. Jaj, illetve hát igen, a mikrofon mögött én, de a dallam kollekciókban csak egy klasszikus jön, csak egy király! Drágaim, csak Berry!

0: számszem adatbázisunkból itt.
1: Q Music Now. Internet Radio. A mikrofonnál most. Tóth Zoli.
2: Drágáim, Chuck Berry után csak egy hasonló kaliberű dallam jön. Anno valamikor azt mondottuk, és napjainkban is, hogyha valaki úgy gondolja, hogy nagyon-nagyon szeretne jó és gyorsan mozogni, bal kéz, jobb kéz törli a hátat, bal láb, jobb láb tapossa, csikket kialakul ez. Tehát bal kéz, jobb kéz, háttörlés, bal láb, jobb láb tapossa, csikket, ez a twist.

Last wish again, last wish again, last twist még, igen, igen, last még. Hát nem is a mai napon, de a lényeg az, hogy a mai napon egyszer már említettem, hogy a lélekvándorlás a szerelemben nem egyszerű. Lehet megint alkalmasint észt osztani, bizony-bizony, beszéltük, hogy is a mai nap a főszerep, a jóléti társadalom ismérve, ki mennyire veri a nyálát, bocsánat. Ki mire büszke? Arra, amit valamilyen pénzen, valamit megvet, amit bárki meg tud venni, ha van pénze. De hát szerintem azért nem mindegy, hogyha valaki bemegy hozzád a lakásba, akkor téged magadat tisztel, becsül, téged csodál esetleg, vagy mint éppen a bútorokat, az ott benlévő tárgyakat. Azok tárgya, gyerekek! Higgyétek el, minél nagyobb a jólét,

És amikor azt mondom, hogy gondolkozzanak el az emberek azért, hogy mit tudnak megbecsülni, mi az, ami számukra fontos, egy, ami biztos, amit nem tudtok megvenni, az a szeretet. Ahol megveszitek a másiknak az értékét, a lelkét, pontosabban pénzen, az a pénzedet szeret és nem téged. Nagyon sokat szoktunk barátokkal beszélgetni, hogy bizony-bizony mi az, ami a fontos, a lélek, a szeretet vagy a szerelem, de most megint azt mondom, boruljatok össze és élvezétek a pillanatot. Tartsd oda a párodnak. Ajaj. Úristen, ezt a hangot tessék figyelni. Tényleg csukd be a szemed és hallgass, most nem dumálok. Csak a zenére összpontosíts, és az érzelmekre. Ó, Istenem, mennyire jó.

0: Force, do it to anyone.
1: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel.
2: Még mindig érdemes velünk maradni, mert most fokozzuk az izgalmakat.
3: Csak itt hallható dalok a hallgatókért.
2: A zene mindenkié, már a tiéd.
4: Hát drágáim, a következő egy órában maradunk a feldolgozásoknál, és az 60-as évek zeneje, 50-es, 60-as évek zenéje után jön a 70-es, de már 2026-os hangzással. Így hát felesleges azt mondanom, ha ismerős lesz, ne csodálkozzál! Hát természetesen továbbra is működik, ha testben nem, de lélekben megmozdultok. Az emberek többsége még most dolgoznak, 12 óra 06 van, aztán majd egyszer hétfőn csütörtökön, valamelyik hétfőn csütörtökön,

hölgy újra, és megint csak, hála Istennek, ilyen hexikus. Újra divat a Bee Gees, a Bon

Von Gagni, Chusa, Scholte, io non mult. E jetzt? C'est la vie, bocsánat, ahogy mondja a francia, c'est la vie. Egy gombnyomással arrébb ment valami, egy másodperccel később indult, erre mondják azt, hogy keresztbe ver a dal.

0: magad.
1: Érezd magad, jó? Jó.
2: Ilyen nappal a hallgatókért. Az első számú rádió.
3: A fürdőszobájában.
4: Zenés óra bombasztikus kultúrzenék.

0: fire.
1: Ring of fire.
0: Burns, burns, burns.
1: Burns, burns.
0: The ring of fire. The ring of fire.
1: Hát drágáim, még nagy sákrendi legvan 40-45 percünk. Jó, hát nyilván nem egy író-olvasó találkozón vagytok. Nem azt akarjátok, hogy szavaljak, ejj, döntsd a tőkét, ne siránkodj. Inkább énekeljetek, részeg vagyok, rózsám, és a többi, és a többi. Jótékonyan, ja, nagyon, igen. Nagyon jótékonyan hat a tüdőre, szívre,

0: tetszik az, ha én sokat dumálok. Ennek már megvolt anno valamikor a legnagyobb szöveg, amit én kaptam emiatt.
1: Maradj csöndbe, légy szíves, mert nem hallom tőled a rádiót.
0: Na ja,

Így bízom meg az ember a technikusokban. Elfelejti, hogy mikor kell indítani a zenét, ezért ma nem kap egy hangsört sem. Na jó, drágáim! Van egy dal, amelyet a világ bármely pontján bármikor játszanak, legfőképpen stadionokban, vagy éppen Tirolban, egy apreszki bárban. Nem sok olyan sláger van, amelyet valóban több százmillióan ismernek, és ha ez felcsendül, akkor bizony-bizony mindenki üvölti, és ez így van rendjén. Keresetek rá a YouTube-on, minimum több ezer videót fogtok találni arról, hogy melyik stadionban itt vagy ott vagy hol, bármikor, bárki, ha ez szól. Hogy mit vált ki az emberekből? Úristen! Úgyhogy drágáim, tessék figyelni és együtt énekelni a bandával! Íme! Tehát...

Tényleg azt hittem, hogy buliba vagyok. Ja igen, csak nincs szembe velem a vendégsereg. Csak egy mikrofon. Hát ez a rádió átka. Lelki személyemmel látom, hogy énekeltek. Hallom pontosan a lelki füleimmel, személyemmel látom, hogy mozogtok. Ez a Sweet Caroline.

0: Mi még mindig a legjobbra esküszünk.
1: Továbbra is fantasztikus dolgok, továbbra is nagy muzsikák.
0: Zene mindenki.
1: Már a tiéd is.
2: Strála Rádió.

0: Crazy Hours. Crazy Hours. Crazy Hours. Őrült két óra száguldás az információ, a zene és a humor útján itt a Strata Rádióban. Aki a gáz patóit nyomja, a sofőr maga, Tóth Zoli.
1: Na jó van, jó volt is, megárt a sok. Hát ez a bizonyos valami, amiből nem árt meg, ha nem is sok, de legalább még egy lesz valami. Milyen érdekes, hogy...

meggyőzni arról, hogy az a boldog, és ő boldog. Mert hogy körülötte sokan nyüzsögnek, és bizony-bizony ez a mai napjaink celebségének az előnye. Előny az, hogyha körülötted nyüzsögnek. Én nem gondolom azt, viszont van róla sokkal jobb vélemény zenében. Na jól van, a felgyorsult világban értelemben azt gondolják egyesek attól, mert ők a TikTokon itt-ott most világsztárokká váltak egy pár évig, aztán mentek a sülyeztőbe.

semmit nem ura az értékével a zenének ahhoz, hogy így gondoljuk át. Van még egy csütörtök, meg egy péntek, és már péntek este el lehet menni bulizni. Jó kis before party. Szombaton megered ezzel a hajamat.

tudod, másnap rossz közérzeted lehet. Aztán arra is tessék odafigyelni, hogyha már a beszédünkben túl sok a mással hangzó, akkor taglejtésekkel is ki tudjátok fejezni magatokat. Másokkal jobb, hogy a sarokban ültök csendben.

elköstelen. Millió 254.986 millió milliárd nő van a Földön. Miért pont a barátodnak a saját akarod lenyúlni? A leggusztustalanabb dolog a világ.

Valamiért megfoghatatlan módon, és valószínű azért, mert napjában sokkal több az önsztár jelölt, mint az igazi klasszikus értelemben vetett tehetség. Lásd X-Faktor és a Megasztár őrült emberei. És tudjátok, mi a lényeg, és mi a érdekes ebben? Ha nincs a social media, ha nincs Facebook, akkor ezek az emberek nem tudnának előre törni. Miért? Mert kitesznek valamit, elkezditek őket dicsérni, és a szerencsétlenek elhiszik magukról, hogy ez jó. Mármint az jó, amit ők csinálnak, pedig nem. Elhitetitek velük, ők pedig jól érzik magukat. Egy darabig csillognak, villognak ebben a dologban. Tündökölnek ennek a fényében, aztán amikor már elfelejtik őket, mert el fogjátok felejteni, vagy jönnek az újak. Iszonyatos nagy csalódás lesz az életük. Lehet, hogy az egész életüket, hátralevő részüket dugába dőlnek a dolgok. Na jól van, erről majd még mindjárt fogok beszélni. Remélem mindenki felkészült arra, ha már az UB40, a UB40-ról beszéltünk, van egy érdekes dolog ebben.

Kész vagy, hogy folytassuk a programot még egy, ha már Lud, akkor legyen sovány. A UB40 és minden idők egyik legjobb zené, picit és talán nagyon-nagyon, de még jobban feldolgozva. Red, red.

0: ennek igazi értágító hatása van, meg mondjuk a muslincák sem jönnek rá,
1: mondjuk főként nyáron.
0: Drágáim, lehetőség szerint keveset tartósuljatok a napon, mert most már jönnek a hidegek, de nem, pont fordítva. Egyre többet legyetek a napon, mert egyre hidegebb lesz. Elmúltak a nyári hónapok. A tengerparton napoztatok, homokba feküdtetek, remélem fiúk nem lettetek homokosak. Na jól van, drágáim, azt mondják, hogy jóval is megállt a sok az a bizonyos valami, nem mert meg a sok.
1: Hogy most valamit szerettem volna mondani. Fingom nincs, hogy miről van szó.
0: Azt mondják, hogy csúnyán nem szabad beszélni, de drágáim, már olyan szavakat használnak emberek, és olyan szavak vannak a magyar értelmező szótárban, egyre csúnyábbak. Én nem nagyon értek ezzel egy.

0: Bizonyal. A mikrofon mögött Tóczoli.
1: Hát bizony, és most már csak negyed óráig tart ez a dőlők. Dőlők már bolondan. Azt akartam mondani, hogy dögzene, dolog zene. Ebből már nem fog jól kijönni. Drágáim, azt akartam mondani, tehát, hogy még van negyed óra hátra, dögöz zenékkel, és még van egy-két dolgom, na ebből most már jól kijöttem. Legalábbis bízom, mert ha nem írjátok meg, ha igen, megdicsértek, akkor örülök neki, ha szittok, hát elereztem. Úgyhogy, drágáim, már csak negyed óra van hátra, és befejezem a mai észosztást, mert nagyon sokan vitatkoznak azon, hogy igen, valóban, mitől válnak az emberek boldoggá, mik azok a dolgok, amitől ők valóban boldoggá fognak válni. Most itt hagyjuk az anyagi részeket a dolgoknak, mint inkább mondom azt, hogy érzelmi alapokon, és minden olyan dolog, ami érzelmi alapokon működik, és sokkal gazdagabbá tudtok válni. Nem az a szegény, akinek csak kevese van, hanem aki mindig többre és többre vágyik, az nem tudom elképzelni, hogy boldog legyen. Jó, persze, azt nézzük, hogy olyan 10 millió magyar ember, abból volt régen 500 ezer gazdag, volt 9,5 millió középkategóriás, igaz, nem jártak Volkswagennel, meg Mercedes-szel, hanem Trabanttal, Skodával, sőt, mint több, a maiak nem is tudják, hogy volt olyan autó, amire 2 évet kellett, tehát nem elég, hogy kifizetted előre, figyelj, kifizetted előre, és még várhattál 2 évet rá, aztán, hogy milyen szint kaptál, azt hagyjuk, nem lehet ez válogatni, piros, kék, zöld, leheted, hát abban nem mindig jól sül ki semmi. Aztán kérdés ez, hogy mennyire tudod a természetes módodat megélni. Sosem leszel szegény, hogyha azt teszed, de ha a képzelgéseiteknek azt szerint élsz, attól viszont sosem leszel gazdag, mindig más képzelsz magad elé. A jóléti társadalomnak megmarad ismérve, hogy mindig mindenki mindig mindenért többre vágyik. Ez lehet jó, ahogyan az imént mondtam, volt 9,5 millió középkategória, napjainkra az 500 ezer gazdagból lett mondjuk 2,5-3 millió, és mi lett azon a másik 6,5-7 millióval? Van 2-3-4 millió mondjuk középkategória, akik ugyanúgy, mint azelőtt megengedhetik maguknak, hogy elmennek étterembe kajázni, beülnek egy taxiba, tök mindegy, lemennek Balatonra, pont mindegy, bármit, ha nem is mindent, de az igazi, klasszikus értelemben vett elképesztő érzésvilágukhoz elegendő mindaz, amit éppen aktuálisan megkapnak. Nem akarnak a Gundelbe vacsorázni, ugyanolyan jókat kajáznak egy másik étterem, vagy egy kínaiba, tök mindegy. És akkor maradott egy 3-4 millió ember, aki, hát most csúnyán fogom magam kifejezni, bocsánatot kérek érte, a béka segge alatt élnek. Nemes egyszerűsége lehet sokkal csúnyábban, vagyis szomorúbb szavakat használni, mély szegénységben. Igaz, nem igaz, nem tudom. Viszont rádiónk soha nem politizál, nem játszunk mulatos zenét, legalábbis nagyon-nagyon ritkán, és nem politizálunk, és most van neki egy hangyányi felhangja volt, politikai felhangja, ezért ezt most én szépen abba is fogom hagyni, mert nem így van. Ne kezdjétek az kivászatot mindig borra, arról az előbb beszéltem, és nem csak a testnek, de a morálnak is egészséges, ha olyan környezetet választhatok ki, akik hasonlóan gondolkodnak, mint ti. Na jó, elég volt magamból már.

0: első számú rádió. A
1: érezd magad jó, jó, jó.
2: A zene és infomániások rádiója.
3: És nem akarja.

0: всіх їх заживать. Кюрбертіс перце. Едінкош іде гасли його зеве. О міргет, теж пуска, що тут от кислоти могат бо. Оз екюветке зенди уреба. Оз іле теді твох станцони.
1: Еза признярз. О микрофон мега кудзуи. A drágáim, eddig voltam a mikrofon mögött, illetve még egy darabig leszek, egy darabig még vagyok. Bizonyos hangokra, ha az ember odafigyel, akkor valami elképesztő érzelmeket tud kiváltani, legalábbis a zenében felcsendül a hang. Figyelj! Azt mondja a csávó, figyelj! Azt mondja, hogy 1, 2, 3, 4. Ja nem, egyre, mert csak 1, 2, 3. Nos, drágáim, a most délután utolsó felvételével már egy picit előre mutatok a legközelebbi alkalomra. ABC? Gyakorlatilag ABC sorrendben fogunk tovább menni minden idők legjobb zenével, de keményíteni fogunk a dallamokkal. Szóval, drágáim!

az ABC sorrendet tökéletesen fogjuk követni. Viszont, amikor azt mondom, hogy funky zene fog szólni a következő két órában, nem ma,

0: A dolog a világ négy sarkából.
1: Zenei csemegék, izgalmas dolog váltják egymást.
0: Nagyszerű dolog minden stílusból.
2: És most vissza a te kedvenc slágereidhez.
3: Hát drágám, nem biztos, hogy mindenkinek a kedvenc slágerei szólnak. Amúgy egyébként rádiómban a nap 24 órájában szólnak a zenék. Underground alternatív dalomok a Lovasi András, Kispál és a Borz. A Kis Csillag zenekar 0-24-ben kivételt képez, amikor élőben jelentkezünk. Ez most megtörtént. És egyúttal is búcsúzom önöktől tőletek, abban a reményben, hogy mindenki tényleg jól érezte magát. És nézzétek a Facebook oldalunkat. Szóval Crazy Hour! Ha ezt látjátok, akkor jó magammal fogtok találkozni.

0: te kedvenc slágereiddel.
1: Mi még mindig a legjobbra esküszünk.
2: Továbbra is fantasztikus dalok, továbbra is nagy muzsikák.
1: Zene mindenki.

Közi! A gyönyör tajtékos hullámai csapkodták végig a hátatokat, éreztétek? Egészségetekre! Mi is jön most, András? Föltörténet. Később?

Köszönjük szépen, nem tudom mennyire lehetett észrevenni, de ahogy ezt előre is elmondtuk néhány fórumon, az első három albumról játszunk most dalokat, ez a Kispál eredeti felállás, ugye. Azért most bekerül egy kakukktojás is. Ezt a dalt még együtt írtuk, de aztán az ötödik lemezen jelent meg. De elkezdtük így, amikor próbáltunk, így eszünkbe jutott, elkezdtük játszani, és picit átírva most eljátszanánk nektek, ha megengeditek. De például az ötödik album többi dala az majd csak jövőre kerül elő, ha gondoljátok. Ennek az a címe, hogy Daltea. Illetve nem, ez a rövidített címe, Dalteázáshoz.

Köszönjük szépen, bár ez bor. De a daltájázáshoz című dalt hallottátok, egy ilyen 21. századi verzióban, most pedig következik egy Forradalmár című, amelyik 1987-ben keletkezett, még kimondani is nehéz, de valóban így volt, és ha becsukom a szemem, érzem, újra ifjú és csodálatos lobogóhajú srác vagyok. Ugye ti is ezt fogjátok érezni közben? Már főleg a... Várjál, András, várjál! Azt akartam mondani, hogy főleg azok, akik fiúk. És tegye fel a kezét, aki már élt akkor. És tegye fel a kezét, aki... mondjuk... már elvégezte az általános iskolát. Aha, így már kevesebben vagyunk, jó van. Ennyit a tömeg... piackutatásról, vagy hogy hívják ezt? Igen, azt hiszem így. Forradalmár.

Bírjátok még! Újjá! Most még mélyebbre ásunk a múltban. Egészen, azért nem megyünk le a, mondjuk az eocén korszakig, de mondjuk ugye a 60-as évek. Ez az.

Köszönjük szépen! Kérlek, az van, hogy most következik egy óriási mutatvány, nem a mi részünkről, hanem a Dió részéről, aki eddig a zenekart kevert, és most állítólag föl kéne jönni a zongorázni. Azt beszéltük meg a koncert elején, hogy kitalálunk... Hát a jazz nem akarunk játszani azért, gondolom. Tegye fel a kezét, aki szeretné, hogy csak jazz játszunk. Na végre egy normális közönség, amelyik szereti a jazz-t. És aztán tegye fel a kezét, aki szeretné megnézni, hogy a Kis Pál az hogy táncol üvegfal mögött. Végre egy normális közönség, aki szereti a jazz balettot. András, akkor ne ragudj, gyere, amíg a Diósi fölér, addig szórakoztasd tánccal. Vigyázz, ég a fű. Baszik, le fogod égetni a hajadat. Annyira hülye, baszik. Betette az égő cigit a füle mögé, és már gyullad föl a hajad. Ja, ez lázadás, értem. Jó van. Hát hülye, örülj neki, hogy még van hajad. Na figyeljetek! Drámai és teljes csöndet kérünk. Ez csak úgy megy, mert ez nagyon veszélyes mutatvány, ebbe bele lehet halni, véletlenül összetöri az üveget és elvágja a kezét, és akkor nem tud többet gitározni. Ne kiabáljatok, mert így nem tud koncentrálni. Csönd! Fazeg, ez már az, András? Ez geci jó. Igen. Ne, a cigánykereket ne, András, tudod? Bazzeg, de... Van tartalék gitáros? Jó. Cigánykerékben egyébként én vagyok a profi, azt meg...

0: És ez még semmi. Most jön Brajtigan Gábor, aki... Most jön Brajtigan Gábor, aki azt kérte tőlünk, hogy egy Ardiles csajt szeretne bemutatni, amely Ardiles az egy... Akkor volt egy argentin fotbalista, amikor a Gábor fiatal volt, és ez így beragadt neki, hogy ezt ő is meg tudja csinálni. Nagyon sokáig gyakorolta, amíg összejött. Kérlek, 20-valány év munkája van benne, kérlek, tekintsétek meg. Tessék, Gábor. És utána azt mondta, ha nem sikerül, akkor berúgja a labdát. Több 10 000 forintot ér. De ott csinálod? De ott nem lát senki. Látjátok ott? Várjál, ne, Ricsi, elrúgod a labdát véletlenül. Á, bazd meg. Hát ez meg, adjátok vissza. Megmutassam, mit akar tulajdonképpen? Én még dekázni se tudok, úgyhogy... Na? Mi minden lehetett volna belőled, bazd meg! Én ezt csináltam nagyjából futballmeccsek alatt is. Na, fölért a Diósi? Vagy még csak... fölért a Diósi. Köszönjük szépen, mutatványok után a jazz helyett Diósi Ákos.
1: Akit fellöptem útközben, elnézést kérek.
0: Én javasoltam neki, hogy jöjjön így a közösség. Diósi Ákos.
1: Akit fellöptem útközben, elnézést kérek.
0: Én javasoltam neki, hogy jöjjön így a közönség hátán, de esetleg úgy visszamehetsz, hogyha akarsz.

mire észrevett egy technikus, és végül is visszahúzott és megmentett. Úgyhogy erre vigyázzatok, ha véletlenül az Ákos közétek ugrana, és föladnátok a keverőpultig, akkor ne húzzátok össze-vissza az ingecskéjét, hanem finoman tapogassátok a mogyoróit. Köszi!

abból is látszik, hogy nem szabad olyan dalokat írni, amiben konkrét évszámok vannak, mert egy idő után elvesztik az aktualitásukat, nem? Most szegény Ágos ennyiért jött vissza abból a nagyszerű helyről, ahol volt, ahol gyönyörködhetett bennünk. Na hát mindegy. Diós Ágos, köszönjük szépen! Nem meri, nem meri. Na. Figyeljetek, egy jó levesek porból. András, málházátok fel a kisfit. Ez a fekete gitár egyébként szerintem jobban szól, mint a fehér, nem? Ezt nem a Gézától vetted, ugye? Figyeljetek! Óriási jelenlát belevetjük magunkat a következő dalba, mégpedig így, hogy...

Micsoda gyönyörű szólamvezetés! Most pedig jöhetnek a rumpaladák, nem? Egy lassú 80-as évekbeli gyönyörű rockballada, visszarúgtátok a labdát, ezzel még én is meg tudom csinálni az Ardiles-csel. Kérlek benneteket, hogy adjátok vissza a labdámat. Köszi. Tanulékony jószág vagyok. Szőkített nő. Ezt választottam rockballadának.

Köszönjük szépen, bizonyára nagyra törő refrénből lehetett sejteni, hogy nagyjából műsorunk vége felé tarthat a zenekar, illetve a kedves közönség. Jól vagytok, meg minden? Készítsek veletek egy mély interjút? Akartok róla beszélni? Következő számban mindenkinek lehetősége van rá, tessék akkor. Egy igazi zöld téren játszódó darab. Mindannyian itt lehetünk benne pillanatra.

0: Maestro Juncker Lešenda i Česar i Gergő. Hátul a doboknál, Rajtigan Gábor. Gitáron, Kispál András.
1: És Lovasi András.
0: Köszönöm szépen, köszönjük.

egy igazi bartóki akkord a végére. Köszönjük szépen! Még a végére, ha gondoljátok, neki bigyeztek egy történetet a koncert menetének. És amikor egy érzése töreszre vitte őket, látták, hogy ott alatt 200-zal előznek Ferrari Porsche-t és Porsche-k viszont. Gondolták a lüktető élettől a viszonyt ideje elkezdeni, és odáig szaladtak, oda, ahova ettek, ittak, vagy csak feküdtek egymáson, hívhatjuk baszásnak, de olyan ritka, mint az emberek együtt csinálnak a szexen. Régi harcostársak, testi jó barátok és a lelki világ, a csontodoknak olykor is szeremnek hívják, aki jön a lélek az orgol, olykorban értem én a tréfát, mikor mindenki annyira vicceseket élte.

Következő évben innen folytatjuk. Szevasztok, köszönjük szépen! Császári Gergő, Rajtigan Gábor, és a csodálatos és nem utolsóban szép is, Kispál András, köszönjük szépen! Ó, vigyázz magadra, ne ugráljon gyorsan, lassan! Ó, jaj, bazd meg, mekkora testél! Jó van, minden rendben? Oké. Okay. Szevasztok, köszönjük szépen! Egy aggódó apuka van bennem. Köszönjük szépen, engedjétek meg, hogy nagyra becsülésünk és tiszteletünk jelül mind a két kezünket fölemelve integessünk nektek. Köszönjük, szevasztok! Ez a karrier, két borom van.

0: rockinform.hu.
1: A 92-ben alapított legendás rockmagazin online tért vissza 2021 februárjában.
0: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt találunk.
1: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
0: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.
1: Rockinform.

0: rockinform.hu.
1: A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza 2021 februárjában.
0: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt találhatsz.
1: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
0: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.
1: rockinform.hu.

0: Rockinform.hu.
1: Rockinform.hu.
0: A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza 2021 februárjában.
1: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt találhatsz.
0: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
1: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.
0: Rockinform.hu.
1: Rockinform.hu.

Köszönjük szépen, most pedig egy új szám következik, amely a túlélést hivatott biztosítani. Tudjátok, hogy minden ember nagyjából úgy működik, mint a patkányok, nem kell hozzá semmi más, hogy túléljünk minden, csak az, hogy azt higgyük, hogy akik körülöttünk vannak, vagy akik nem a legjobb barátaink, és nem annyira sajnáljuk őket, azoknak szarabból megyünk.

0: rockinform.hu.
1: Rockinform.hu.
0: A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza 2021. februárjában.
1: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt találhatsz.
0: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
1: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.
0: Rockinform.hu.
1: Rockinform.hu.

ott becsúszott, három kimaradt. Ő álmodozni kezdett, én meg csak azt tudtam, ki a

bogarak hangyák, a bőrönkön mászkáltak, egyet elmorzsoltam, a hasán s hátráltak, a többiek elhúzva, az egyet, aki meghalt.

Most pedig egy dal, melyben elválik a vér, a víztől, a máj, a szartól.

0: Rockinfon.hu.
1: Rockinfon.hu.
0: A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza 2021. februárjában.
1: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt talál.
0: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
1: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.
0: Rockinfon.hu.

200-zal lőznek Ferrari Porsche-kat, és Porsche viszont gondolták a lüktető élettel a viszonyt ideje elkezdeni, és rögtön szaladtak oda, ahol a legtöbben ettek, ittak, vagy csak feküdtek egymáson. Hívhatjuk baszásnak, de olyan ritka, amit az emberek együtt csinálnak a szexel, a régi harcos társak, testi jó barátok és a lelki világnak, a csontot dobnak olykor, és szerelemnek hívják.

0: Miami! Ez egy nemzetközi kiáltás. Tulajdonképpen azt hiszem, hogy a... Nem is mondok semmit, figyeljetek. Sokkal jobb, hogy az ember egyszerű üzeneteket juttat a közönség közepibe, nem? Hogy így együtt így tudunk ilyen egyszerű ilyen dolgokat kiaválni, mint az igen, meg a nem, meg a hello. De most akkor legyen ez a nyama. Figyeljetek, erre nagyon rámegyünk most. Azt mondja, hogy András, te egy igazi rock énekes vagy, állsz a színpad közepén, előtted sok ember, és most megszólítod őket. Jó, elsőre nem ment. Az a lényeg, hogy nem szabad, ilyen lazán kell jön csinálni ezt. Várjátok, más, még egyszer jövök. Nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama. Az üzenet célba ért? Figyeljetek, tudom, hogy titeket még nem tudlak fanatizálni, de a zenekart már megtanítottam. Figyeljetek, most együtt mindenki, akinek a szívéig elért ez a kis üzenet, az most együtt velünk, együtt, jó? Na! Nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama. Most nem. Ti nem. Nézd meg, a közönség előbb tudja, mint ti. Nyama nyama nyama nyama nyama
1: nyama nyama nyama nyama nyama
0: nyama nyama nyama nyama nyama
1: nyama
2: nyama nyama nyama nyama
1: nyama
0: nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama.

0: Köszi szépen!
1: Hát igen. Az elején azért játszottuk, egy kicsit tovább, mert nem jutott eszembe a szöveg. De hát ez, van ez a ginkófának a levele, azt kell lenni állítólag ebbe a korba, és az nagyon sokat segít. Figyeljetek, az van viszont, hogy készültünk egy kicsit. Speciális vokális megoldással szeretnénk benneteket elkápráztatni, mint olyanokat, akik hát ugye éjjel-nappal szolfézs órákra jártatok. Tudjátok, hogy most milyen nehézségű bevezetőt fogtok hallani. Szeretném, hogyha a káprázat csillogását látnám a szemeitekben, amikor ezt majd most bemutatjuk. Készüljetek, akkor ez nekik is nagyon nagy feladat, és nagyon nagy sikerélmény lenne társaimnak, hogyha el tudnátok káprázódni ezen. Na figyeljetek akkor! Izgulok nagyon!

Igen, hát ez egy hatáskeltő elem volt, amikor ilyen viszonylag sok keringőt, meg ilyesmit játszunk, akkor büntetésből magunknak büntetésül eljátszunk a kicsit szomorkásnak bizonyos részleteit, ha gondoljátok ti is. Amolyan ébresztőként. Na kérem szépen, most mi jön? Ábel, a kedvenc számod jön, András, amiben olyan szépen szólózol fiatalkorod óta. Annyira szépen, hogy most már Csasszinak átadtad, mint fiatal versenyzőként. Most már ő hat kísérletezzen. Nem is tudja, hogy minden, nem is tudja, hogy... Sült.

Így volt lemezminőség. Köszönjük szépen, és azt ismerjétek, hogy... Ez ilyen világzenés kezdés, ez olyan, olyan szép ilyen zenei aláfestés, mint aki zinget, kispi. Neked, az ingetnek énekelek.

Lakott nyit, és amit főzött, az kijönti a félhomályba. A gőzzel száll és a járdán, ott marad a sűrű leves. Aztán néhány nagyobb darab feláll, és új életbe kezd. Először is új külsőkkel ruhát kap a konzervgyárba, és munka után lezárt szűvelőbe egy jobb ételbárba, és hazafelé a kapuajba kitámad a bőrkabát rá, hogy ő még soha, és senki őt nem, és a fiat

0: figyelek oda.
1: Hát neked ezzel kéne foglalkozni, nem a zongorázással. Ez a napszemüveg, ez tudod, hogy csak a nagyon öreg bácsik hordanak ilyet rock színpadon.
0: Yeah!
1: Vállald a csodálatos bölcs ráncaidat, amik ugye szemed körül itt kialakultak. Ezt ma kaptad, ezt a napszemüveget egyébként? Vagy mi ez? Diopriás? Megnézhetem?
0: Ezt ajándékba kaptam Nagyváradon valakitől, aki nem akarta ideadni.
1: És már nem él? Vagy most ezt miért így mondtad ilyen fenyegetően?
0: Ott felejtették a hangszeremen. Ennyi.
1: Nekem hogy áll? Nem hallom az egyértelmű lelkesedést. Viszont nem látok benne, úgyhogy visszaadom. Ez jobb azért, ebbe otthonosabban érzem magam. Figyeljetek, az van, hogy kimaradt egy szám, amit én tudok a legjobban eljátszani a világon. Ezt a Drapi mondta nekem. Pedig ő sokkal jobb basszusgitáros, mint én. Na figyeljetek, úgyhogy most egy jelentőségteljes pillanat következik. Például ez a úgynevezett királyindiai védelem, amivel megnyitom a figurát, figyeljetek, amivel nyitom a számot, ez nagyon csodálatos. Tudjátok mi jön? Ábel, meghatást, tudod, az jön. Ismeritek a meghatást? Figyeljetek, ez az egyik legnehezebb dolog, amit csináltam életemben. Ez még nehezebb az oviskori szexnél is. Nem is sikerült elsőre. Hogy is van, azt mondja? Nem. Hát, jaj. Ábel, szerint ez hogy van? Te mindig szoktad tudni ezeket. Du-du-du-du-du-du-du-du. Igen! Hát egyből. Bocs, csak úgy örültem, és akkor nem tudtam elkezdeni. Na.

Kár lett volna kihagyni, nem? Akkor most jöhet a honi csillagászat fejlődése egy ilyen vízparti helyen?

0: Köszi szépen!
1: Hát igen. Észrevettétek bizonyára, hogy az ilyen lassabb számok után nagyobb köszönömöket mondok, mert hogy az olyan gerjesztő dolog, hogy az ember köszön. Én mindig fölgerjedek tőle. Figyeljetek, most egy következő szám következik, ez érdekes azért, amit mondtam, nem? Hiszen mi következne, nem egy következő szám, mondjuk ezen kívül még esetleg jöhetne egy meteor, ilyesmi. De ennek a számnak egyébként az érdekesség, hogy az első öt kispál szám között volt valamikor 1980, mondjuk 8-ba? Ez nem 7 volt, mert szerintem, de lehet, hogy 87-ben, csak akkor nem fejeztük be. Minden esetre az ötödik lemezre az űrre került rá, amelyik 1995-ben jelent meg, és emiatt aztán most játsszuk el, az a cím, hogy Jelvény nélkül.

Azt hiszem, erre mondják, hogy ezek a dió percei. Most az előbb előrittyentette egy kis hippie ízű Hammond szólót, most pedig, mint zongora művész következzék. Ezt azért csinálja, hogy érezzétek, hogy ebbe a hidegben milyen nehéz zongora művésznek lenni. Így.

0: Na ez a tévút. Figyeljetek! Azt mondja, hogy... Halló! Halló! Azt mondja, hogy most következik az a pillanat, amikor... Hát a Dio volt már organista, volt, bot csinálta MC, volt zongorista, és most nem mondok semmit, de az Apa, Anya és a Kígyó című számban a Dio, mivel ugye abban eredetileg sincsen zongora, jó fián anya lesz. És hát ugye a kispince volt véletlenül ez a World Music kígyós cág, ő lesz a kígyó. Ez így nagyon szigorúan ki volt találva. Az egy picit rájuk lett bízva, hogy mit csinálnak, amíg mi hárman eljátszok ezt a dalt, ők addig egy balettot bemutatnak nektek, vagy ilyesmi. Nem tudom pontosan, mit találtak ki, hát majd gyere András, akkor ide álljatok a szélére, és aztán jöjjön a mutatvány, először hagyjátok érvényesülni a zenészeket. Ja, oda lemész? Jó, jó. Jó is.
1: Jó.
0: És akkor hát mi csak itt szerényen a háttérben zenélünk, és akkor következik a dráma. Íme. Bocs, nem léptem ki a izémat, a pedálomat, és nem szólt teljesért. Ne arra ugyatok, hogy elindultatok már. Van valami ötleted, mit fogsz csinálni? Vagy megbeszéltétek? Jó. Jó, te ne úgy állj, mert így csak mi látjuk, hogy mesztelen nő vagy.

Micsoda koreográfia, ha? Aki tud, az tud. Na nézzük akkor. Aki tud, az tud. Na nézzük akkor. Komoly, egy kicsit be...

Azóta ez már teljesen megszokott. Hát ugye azért, hogy... Na mindegy, nem mondom. Először ugye, először csak biztonságot csináltak, aztán utána már ők állították helyre a rendet is, amit, azt a rendetlenséget, amit ők okoztak, aztán a jegyet is ők szedték, aztán végén az övék volt a hely. Aztán hát most nem mondom, hogy épp most mi van, de most presszorok jön.

Következik a cucatánc. Lírai kezdés után egy zord intro, és aztán jön az énekes, és megmondja a tutit.

És bár nem ide tartozik, mert ez nem a legvidámabb számunk, de sok boldogságot kívánunk Philip Szabolcsnak és Pap Nikolettnek, akik 10 nap múlva házasodnak. Mert a remény az él. Uh-huh! És ezúton köszönünk igaz szívből boldog születésnapot Heidl Zsófiának. Igen, mert tavaly képzeljétek, azt hiszem a tesóját, a Sárát mondtuk be. Ilyen hülyeséget. Hello Zsófi! Boldog szülinapot. Na kérem szépen, a Lecsónak is egyébként boldog szülinapja van, azt is mondjuk be. Leskovics Gábornak is boldog születésnapot kívánok! Na kérem, hát akkor most ugye pont nem a legjobbkor mondtam, mert éppen belesüllyedtünk volna egy ilyen jó depresszív hangulatba ezeket a dolgokat, de hát pont erre jó, hogyha vannak ünnepek az életünkben. Azt mondja, jöjjön az árazékbot, nem?

Hát köszönjük szépen! Úgy... Volt majd egészségetekre? Nagyon jó tartjátok magatokat, nem tudom, hogy mi van veletek, de igazából klasszul néztek ki. Csak egészség legyen, csak egészség legyen. Ha az életben nincs már több móka, azért ez reméljük, meg mindenkinek odébb van. Most ebből is iszom, mert azért ez jobb. Hát akkor... Beállok kis terpezbe, mehet.

Hogan sus paradis. Csasszi, tartanád a frontot addig állal, meg ilyesmivel, vagy a közönség? Megkérik a közönséget, hogy a közönség imitálja a női orgazmust, hogy hogy gondolják, hogy ez milyen. Esetleg addig tábortűzű gitárra kísérjük a tisztelt közönséget.

0: σλάντο μπανάμια με τούτια κονέκλεις.
1: Είσαι πιο στο τσάιουκ.
0: Μας φύγετε.
1: Είσαι πιο στο σκότ.
0: No. Mi ez a kollektív baszás? Össze-vissza kell csinálni. Mi ez az óriási grupper szex? Ez olyan, mint a katonai esküj. Ja, ti ezt nem tudjátok, mert már fiatalok vagytok. Ki volt katona? Tegye fel a kezét. Na, azért jó van. Vannak becsületes ilyen zöld mundért hordott fiatal emberek is. Na, figyeljetek, azok emlékeznek. Én szerintem az egész katonaságban az volt a legjobb, mikor a katonai esküt mondtuk. Én, és akkor mindenki mondta nevét, teljes anarchia volt, nekem azt tetszett a legjobban benne, semmi más nem tetszett egyébként, de úgyhogy most azt javaslom, hogy mindenki még olyan magánhangzókat is mondjon egyszerre, és teljesen a ritmustól függetlenül ne foglalkozzatok a zenészekkel. Ami így eszébe jut, ami hogyha egy igazi olyan kozmikus orgazmusa lenne, akkor legszívesebben azt kiabálná. Na, mit szóltok hozzá? És mindenki így gondolkodja, hagyok időt, addig a többiek jazz játszanak, az mindig jó arra, hogy az ember mondjuk kivegye a pénzét a bankból. Most megvan mindenkinek? Akkor csönd! Na, alakul ez. Most a fiúknak már nem kell többet, mert ők ugye nem tudnak egyből, hogyha elmennek, akkor nem tudnak egyből utána még egyszer elmenni. Úgyhogy akkor most csak a lányok. Ez jobban tetszik egyébként. Na, térjünk vissza a ritmushoz. És hagyjuk ezt az orgazmus dolgot, ezen ugorjunk át. Ennyi szex bőven elég egy este, nem? Ebben az én koromban bőven. Mert akkor már a régen-régen nem történt semmi, se az a titkos dolog,

0: nagyon halkan.
1: Mondja a csajok.

0: Ez azért szép volt, nem? Gratulálok nektek, nagyon szép volt, tényleg, ahogy így együtt. Figyeljetek, azért nincsen Kispál koncert sztárvendég nélkül, természetesen, mivel Pécs közel van, ezért könnyű volt sztárvendéget találunk, nem tudom, észrevettétek-e, hogy az, rám is az van rám írva, hogy Rock and Roll Star Pécs. Ugye van még egy ilyenünk, hát a Kispál. Csak ő most a kígyójármez miatt nem tudott ilyen pólót húzni. De azért van még egy igazi, a legcsodálatosabb, aki létezik a Földön. Brajtigan Gábor. És milyen gyönyörű fellépő ruhát húzott ma. Ez kitől kapta, az intim tornásoktól, vagy kitől? Azoknak van ilyen.
1: Prince volt a kedvencem, a Prince.
0: De egyébként is úgy nézel ki, mint az intim tornás basszusgitáros. Az figyellek, a Sanyi. Te ilyen Sanyi hasonmás versenygyőztes vagy. Vagy lehet, hogy ő utánoz téged?
1: Lehet.
0: Bizony. Ez a magyar pop nagyon belterjes. Vagy lehet, hogy ugyanattól az anyától vannak. Az is nagyon lehetséges. Na, figyeljetek, akkor most eljátsszuk a zsákmányatot, de tudjátok miért? De, vagy nem, először nem játsszuk el. Figyeljetek, először csináljuk, hogy én azt mondom, hogy eljátsszuk a zsákmányatot, aztán utána azt mondom, hogy mégsem, mert egy hisztis rockstar vagyok, ugye azok mindig hisztisek. És ti azt mondjátok, a kurva anyád! Jó, ezt nem mondjátok, mert ezt tényleg nem mondjátok. Na, de gondoljátok, akkor nem sértődök meg. És utána, miután itt hagytunk benneteket, mert titeket egyáltalán nem érdekel az, hogy mi itt vagyunk-e vagy nem, magatokba eléneklitek, jó? Mi ezt meghalljuk, hogy milyen elemi igény van erre, és visszajövünk és eljátsszuk, jó? Na, ezt csináljuk. Nem játsszuk mégse!

apót fogok vezényelni.

Ne. Gábor, ez túl egyértelmű. Olyan érdekesebb tempót vezényelj, melyik? Nem akarjátok elénekelni? Akkor felrúgjátok a koreográfiát. Ha, veletek is nehéz nagyon. Hát nem tudom, most figyeljetek.

Jó, ennyi elég, majd a közepén úgy is lesz, és akkor egybe elénekeljük, hogy aki nem tudja a szöveget, az meg álljon hátrébb, hát most ne arra úgy adtad be. Ilyen. Neked ezzel kéne foglalkozni, ez nagyon ügyes dolog ez a

0: Köszönjük szépen! Bratigan Gábor, a csodálatos!
1: És engedjétek meg, hogy bemutassam a többieket is, ha már egyszer így alakult. Császári Gergő, aki tavaly is itt volt már velünk. A zenekar utolsó dobosa Mihály Kábel. A zenekar első és utolsó billentyűse Diósi Ákos, aki titokban Dezső is. A zenekar névadó, nem akarom mondani, címer állata, hanem mi vagy te? Madar, címer. Igen, a zenekar kabala állata, Kispál András. Ez volt. A csodálatos. Most mi van, ez nem jó? Most te is mondhatsz valami csúnyát rám, na.
2: Megalolvasjunk.
1: Azt hittem végre azt mondja, hogy szép vagyok és okos. De hát úgyis háttérben mindig ezt mondja egyébként. Köszönjük szépen nektek, köszönjük, hogy velünk voltatok. Vigyázzatok magatokra a ma este folyamán. És természetesen érezzétek jól magatokat. Nem csak a visingon orrfőn, hanem úgy egyébként is, amerre jártok. Sziasztok!

Köszönjük szépen, jövőre már nem fogunk ilyen mélyen meghajolni, mert most már kopaszodunk. Szevasztok, köszönjük. És hogyha megengeditek nekünk, akkor hát ugye a zsákmány alatt az egy ilyen kakuktojás volt, de azért mi mindenképpen kitaláltuk már előre, hogy mi legyen az utolsó dal. Font azért, mert ugye a zenekar két meghatározó embere muzsikál benne. Dió és Andriska. Úgyhogy most akkor jöjjön egy dal, aminek az eredeti klipjét is itt levetítjük, mert ezt szeretjük. Mert mi vagyunk rajta, meg azok a gyerekeink, akik akkor már megvoltak. Amikor ez a klip készült.

0: többiek. Úristen, van egy dudás ember, azt nem akarjátok, hogy dudázzon? Miért ne? Hát gyere dudál, ha engedjétek már, hadd dudázzon. Köszönjük szépen, úgy látom, hogy egy ilyen levezető dudaszóló vár rátok. Szevasztok, köszönjük.
1: Gyere. Köszönjük. Ciao. Ciao. Ciao. Na.

Utoljára Hakap eszi, ma kibontotta ilyen vadul a magyaros csokoládét, ahogy én próbálom felidézni a számakkordjait. Ezt azért próbáltam ilyen vicces lenni, mert most olyan szám jön, amit még komolyan nem.

A helyi Santana! Elfelejtettetek beletapsolni a szólóba, mint egy rendes jazz koncerten, de nem baj. A megdöbbenéstől csak ültetek, ugye? Most pedig egy dal.

0: Köszönjük szépen. Most pedig egy dal, amiben aztán tényleg minden jó érzésemet összegyűjtöttem, mint szövegíró, és belezsúfoltam az összes olyan klassz dolgot, amit szerintem akkor jónak gondoltam. A fröccsivástól kezdve a napsütésen át minden.
1: Rockinform.hu
2: Rockinform.hu
1: A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza a 2021 februárjában.
2: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt találhatsz.
1: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
2: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.
1: Rockinform.hu

0: rockinfo.hu.
1: A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza 2021. februárjában.
0: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt találunk.
1: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
0: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.
1: rockinfo.hu.

Köszönjük szépen! Jó estét kívánunk! Ez itt a Kispál és a Borz csendesülős zenekar. Engedjétek meg, hogy bemutassam a zenekar gyorsan, hiszen vagyunk néhányan olyanok is a színpadon, akiket esetleg nem ismertek. Diósidi Ákos, őt talán igen. Zongora, egyéb hangszerek. Szabó Attila, a vonós szekció fővonósa. Pál István Szalonna, a nagyszerű primás, és Kunos Tamás Brácsa. A zenekar új dobosa, Bóra Áron. A zenekar régi dobosa és új ütőse, Tóth Csüli Zoltán. És a zenekar örök vendégművésze, Leskovics Gábor. Köszönjük szépen! Most pedig egy olyan dalt játszunk, ami mind húsvétkor, mind karácsonykor.

0: rockinfon.hu.
1: Rockinfon.hu.
0: A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza 2021. februárjában.
1: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt talál.
0: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
1: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.
0: Rockinfon.hu.
1: Rockinfon.hu.

0: rockinform.hu.
1: A 92-ben alapított legendás rockmagazin online tért vissza 2021. februárjában.
0: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt találunk.
1: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
0: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.

Köszönjük szépen, a következő szám az Sarsfordról szól. Nagyon könnyű Sarsfordról dalt írni, mert csak azt kell mondani, hogy Sarsfordról, és egy csomó embernek már összeszorul a szíve.

0: rockinform.hu.
1: A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza 2021. februárjában.
0: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt találhatsz.
1: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
0: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.

0: rockinform.hu.
1: A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza a 2021 februárjában.
0: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt találhatsz.
1: De az archívumban kiolvashatsz komplet régi újságcikkeket is.
0: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.
1: rockinform.hu.

0: Rockinform.hu.
1: Rockinform.hu.
0: A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza 2021. februárjában.
1: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt találhatsz.
0: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
1: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.

Köszönjük szépen, most pedig villanyok lekapcsolódnak, és kezdődik egy pár olyan szám, ami sötét, de az igazi. Félni nem ér.

Köszönjük szépen! Most aztán iszonyú nagy fény van, aztán utána megint sötét. Most már teljesen sötét van. De a sötét néha jó arra, hogy eljátszunk ilyen szép istenes dalokat. Egyébként nyilván a három szeletre vágott Kispál életmű, ha lehet ilyet mondani, azért merült fel annak idején, mert hogyha csak egy lett volna, mondjuk egy koncert, akkor ugye mindig, akkor eljátszottuk volna a Zsákmányatot, az MS-ét, a Húsvágó időt, meg ez, az összes ilyen. És akkor az ilyen jó számok, mint például ez, ezeket nem játszottuk volna el. Kicsit diszonáns, de azért szép is. Ráadásul ez egy ilyen istenes darab lesz, majd ördögös is, de ez most egy ilyen isten.

köszönjük, hogy... Tudjátok mit. A következő dal is egy ilyen viszonylag ritkán játszott, mondjuk úgy, hogy szinte ismeretlen dalunk. Persze szerepel egy lemezen, a Turisták bárhol című. Ahol úgy 2003-ban már akkor is arab terroristának öltöztünk, de hát ez már régen volt. Na, minden esetre én jó szívvel emlékszem arra a fiatal emberre, akiről ez a dal szól. Mondjuk magamról én írtam, talán lehettem 13.

Hát ugye mondtam, istenes szám volt, akkor most jön az ördögös. Amit hallottok most az elején, ez itt az annak idején, amikor írtuk ezt a dalt, egyébként egy ilyen Cseh Tamással közös estre készültünk akkor, és egy Cseh Tamás dalnak a feldolgozása lett volna, ez aztán lett belőle egy önálló dal, de ez itt, amit most először bejátszásként hallottok, ez akkori első hangfelvétel ennek a dolognak. Csak azért, hogy abból induljunk el.

amekkor váratlanul feljön a nap, és kezdetét veszi egy új, amely még csodálatosabb lesz, mint az előző.

0: Hát igen, ez a kicsit had mindig egy óriási sláger volt. Egészségetekre!
1: Egészségetekre!
0: Most pedig Diósi D. Ákos elővezeti, hogy milyen egy technikai, könnyű technikai tus. Azt szerintem.

Dispara, András! Egészségére! Kérem szépen, most pedig egy dal, amellyel már-már Paulo Coelho-i magasságokba süllyedtem egészen fiatalon. Mutatom, rengeteg szép bölcsesség van benne.

0: Köszi!
1: Köszönjük szépen! Bírjátok még, minden jó? Szóljatok, ha unjátok magatokat, akkor kicsit kereplőzök. Figyeljetek, a következő számnál például iszonyú önkritikát gyakoroltunk, azt mondtuk, hogy ezt szeretjük, ezt számod olyan kis aranyos, vagy minden, de azért kétszer meg is lőtődik benne a szöveg, akkor inkább csak ugye felét játsszuk el. Na mit szóltok? Mondjuk innen, hogy Kispi, kész vagy? Várjál, hogy van? Ez az, figyeljetek. Szöveggel akarjátok az elejét, vagy szöveg nélkül? Úgyis a közepéről kezdjük, úgyhogy mindegy. Majd egyik nap azt találom ki, hogy másnap százolnak. Várjál, így van valahogy? Megvan, én nekem megvan. Figyelj, egy, két, egy. Vagy egyik nap azt állom ki, hogy másnap százon én nyerek, s nőjegyek vesznek körül, de nem szeretek egyet sem, tehát párszor győzök, de már csak megszokásból. Aztán egy másik nap továbbfutok. Tiszta erőből, ahogy csak tudom. Amíg csak fel nem bukok. Lélegez, mondják a doktorok, de én akkor már tényleg...

Most pedig egy olyan dal következik, amiről a Kispi azt mesélte nekem, hogy a rajztanár bácsi, a szegény kislányával elemeztette ezt, vagy mi volt, Kispi? Ja igen, rajzfeladatnak adta föl, azt mondja, hogy mi jut eszébe a csigáról.

0: Köszönjük szépen!
1: Köszönjük szépen, most pedig egy olyan dalt játszanánk el nektek, aminek a zenekar annak idején köszönhetett egy nagyon szép, tartalmas kirándulást Magyarország egyik legszebb táján, és egyben újra és újra kísérletet tennénk e dal kapcsán a Magyar Nemzettest egyesítésére. Bár most a futballisták egy kicsit belehúztak, de hát azért mi sem maradhatunk le. Ez annyira óriási kísérlet, hogy a refrén az ráadásul nemzetközi nyelven van, hogy tudjuk együtt énekelni.

Ja, az az Ábel meglepetése, hogy ezzel dobba kezdi. Ez a sámán dobolás, vagy ez mi? Ja, hogy a... Nagyon jó.

0: És a nagy globális kitekintés után Mellyel talán újra egyesült a magyar nemzettest. Most következik egy erősen individualista darab, mely arról szól, amikor egy fiú ágyában alszik, amelyik nem az övé. Már hogy a fiú sem, meg az ágy sem. Látszólag homoerotikus darab, de egyébként igen.
1: Nem mondhatok semmit, de léthazugságban élek, s a képetekben nyomnám, kicsit meghalnátok. Semmi komoly hangos, Béla, esküszöm, de tény.

Köszönjük szépen! Kisfi mindig azt szokta mondani, hogy játsszuk azt a csíkfeldolgozást. Ez volt az. Na, akkor most következik egy olyan dal, amelyik szerintem a Kispál és a Borz talán utolsó négy dala közül a kedvencünk. Az a címe, hogy a többiektől szép az élet.

Érzitek a terápiás hatását a dalnak? Ahogy így lassan együtt elmondtuk a végén. Mondom, hogy nem fáj. És ugye nem. Egyből. Ezt tudja a pop. Na, figyeljetek, azt megismeritek, hogy amikor a Diósi elkezdi azt a fájt játszani, amit én találtam még valamikor egy Sound Forge-ba, és ebből lett a dal. Majdnem olyan jó, mint egy

Ma túl sok a legjobbak. Köszönjük szépen! Érezhetően a vége felé vagyunk, érzitek? Tartalmilag, ahogy így fel van építve a műsor, ez így... Hát jó, nem azt mondom, hogy húsvágó meg a hídverő, de azért... Szövegben ott vagyunk a végénél. Mutatom. Ez tényleg az utolsó szám, hogy most jön. Hát kicsit hatásvadász szerintem is, de hát most mit csináljuk? Ebben a korban az ember rámegy a hatásra, meg annak a vadászatára. Ha ez a vég... Ez egyszerű, de szép.

Jó, így is vége lehetne, de ez olyan, olyan mint hogy elvágták volna, nem? Folytassuk?

Én tudtam, mi lesz a végén. Köszönjük szépen! A zenekar utolsó előtti, ám majdnem legjobb dobosa. Bora Áron. A zenekar utolsó, ám majdnem legjobb dobosa. Második legjobb. Az egyik legjobb. Mihalik Ábel. A zenekar állandó és egyben legszebb vendégművésze Leskovics Gábor. ...1996-tól működött közre, aztán később mondjuk úgy, hogy beette magát a zenekar szövetébe. Diósi D. Ákos, az utolsó billentyűse a zenekarnak. És a világ talán legjobb, de a Kispál és a Borz mindenképpen elmondható, hogy a Kispál és a Borz legjobb dobos a Kispál András! És nem gyakorolt erre most. Tehát ez gyakorlás nélkül. Egyben a világ második legszerényebb gitárosa. Gyere András, hajolj meg azért, hogy lássanak, mert a dob mögött nem látszol olyan jól. Tudja pörgetni a dobverőt, ezt ma tanulta. Köszönjük szépen! Köszönjük szépen, csodálatos nyarat nektek, csodálatos fishingelést, és hát természetesen csodálatos Magyarországot, amíg tart ugye legalább az EB. Sziasztok!

annyira belejöttünk, hogy megbeszéltük, hogy jövő héttől akkor turné.

van egy népdal egyszerűségű dalunk, ami igazából nem futott be olyan óriási karrier, de most én hirtelen még utolsó leheletével rátok bocsájtanám. Ha gondoljátok, ez azért jó, mert akkor olyan mindenki nagyon pozitíven fog távozni. És azért az nem rossz érzés most, főleg ma, nem? Hm? Na, akkor megtanítom. Csak a refrényét.

tud, megy, meg neki megjegyezte? A dallam az nagyjából ennyi lesz, tehát azért nem bonyolítjuk túl. Akkor kezdjük el, nem? Hogy kezdődik ez, Lecsó? Csak a nagyon szerelmes lányok... Ez már lemezminőség.

ezzel a pozitív üzenettel a szívetekben. Közben azon gondolod, hogy most ez pozitív vagy nem pozitív, minden esetre a lényeg az üzenet, nem? Köszönjük szépen, hát lassan elfogyott minden, ami már a tervezett volt a részünkről. Ti azért ne fogyjatok el, érezzétek jól magatokat ma, meg ami vissza van. Köszönjük szépen!

0: Nem szégyellem, szar egyedül lenni.
1: Stráda Rádió. Egy sziget a zene dzsungelében.

0: Strad Rádió. Hallgass ránk!
1: Na, a következő dal pedig egy olyan dal,
2: ami csak a megjelenése után 6 évvel, vagy 7 évvel, vagy 8 évvel ment ki a divatból. Vagy vált anakronisztikussá.